0: Lahmacun Rádió.
1: A Lahmacun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lahmacun Rádiót az italműhely támogatja.
0: Mémelés. Vagy nem is tudom, nem informatikus, tényleg egy ilyen sok e-mailezős emberek ezt értik,
3: igen.
0: Nem? Aha. Tehát, hogy a, igen.
3: Be van szegény így nyomódva a másik végébe, és így.
0: És ott van, ott hever előtte egy igazi mail, tehát egy igazi levél. És gyakorlatilag az, hogy olvasol valószínűleg, ami nagyon para e-mailt, ami ilyen modorosan kezdődik.
3: Igen. Ja, ez az e-mail kezdés, ez nagyon jó.
0: Igen, ez kicsit ilyen izéjem.
3: Ezt hogy mondanak magyarul?
0: Remélem jól vagy, nem?
3: Igen.
0: Egy mizu.
3: Na mi van még?
1: Lahmacun Rádió.
0: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmenteset készülék.
2: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
2: zongor.
4: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
4: Semmi sem víz kárba.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
0: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világon.
1: Már is benne
5: van. Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje.
0: Lamacsun.hu/donate.
6: Üdvözlök minden kedves hallgatót! A Lakmacsun Presents március 15-i külön kiadásán. Ez itt a Lakmacsun Rádió, és én Lakma János vagyok. A Lakmacsun Presents a rádió saját készítésű műsora, és mint ilyen, itt szoktuk bemutatni a számunkra fontos, szerintünk különleges, vagy nekünk értékes, általában egyedi és egyszeri előadásokat. A mai adásunknak a címe 23 Petőfi vers elszavalása, a szavaló művész, az előadó pedig Vörös Vilma, aki küldött nekünk egy üzenetet, amit mindjárt lejátszunk a kedves hallgatóknak, de előtte egy rövid bemutató. Vörös Vilma, később Hegymegi Jánosné, Felső Gallán született 1923-ban. Hosszú, majd 60 éves karrierje során Sajó Szentpéteren és Akteleken és Budapesten is dolgozott, mielőtt nyugdíjba vonult volna. Ennek közel 40 éve, és most 100 évesen úgy döntött, hogy előadó művész lesz. Megtanult tehát Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára 23 darab Petőfi verset. Ezeket egy huzamban és fejből szavalta el nekünk. Egy igazán változatos listát ráadásul, amit a szerkesztőségünk mindjárt előkeresésbe olvasunk, hogy mi fog elhangozni. Na már meg is szereztük azt a bizonyos papírt. Tehát 23 Petőfi Sándor

0: Andor vers sorjában a következők lesznek. Egy jövendőlés, kettő távolból, három érik a gabona, négy befordultam a konyhára, öt füstbe ment terv, hat est, hét fa leszek ha, nyolc a magyar nemes, kilenc ereszkedik le a felhő, tíz fekete kenyér, 11. reszket a bokor, 12. egy gondolat bánt engemet, 13. szabadság szerelem, 14. a Tisza, 15. szeptember végén, 16. Patópál úr, 17. falu végén kurta kocsma, 18. a puszta télen, 19. anyám tyúkja, 20. nemzeti dal, talpra magyar, 21. szülőföldemen, 22. itt van az ősz, itt van újra, és 23. kereszt úton állok. Most pedig lejátszanánk Vörös Vilma beköszönő üzenetét, és aztán elindul a verses futam. Köszönjük szépen, és boldog ünnepnapot kívánunk mindenkinek mindenfelé. Vivát! És itt vannak a gombok.
1: Igen. És azt kell neked megnyomni?
0: Már megnyomtad.
1: Igen.
0: És most megy a felvétel. Úgyhogy mostantól kezdve bármikor elkezdheted a jövendüléssel.
1: Igen.
0: Már megy a felvétel, de nem...
1: Na és akkor most mondjak valamit előtte, vagy nem mondjak semmit?
0: Amit csak szeretnél.
1: Nem tudom, hogy akik hallják, hogy gondolják, hogy az ember sokszor elégedetlenkedik a sorsával, és hát én is nagyon nehezen vállaltam azt, hogy nem látok, és soha nem lehet tudni, hogy a Jóistennek milyen célja van azzal, hogyha az emberre valami nehézséget nyújt. És soha nem jutott volna eszembe, hogy verseket tanuljak, ha én keresztelítén tudok fejteni, vagy tévét tudok nézni. De mivel ezek már nekem nem jutnak osztályrészül, hát így a barátaim segítségével megtanultam a verseket. És tekintettel arra, hogy ebben az évben Petőfinek van az évfordulója, és mivel Petőfi is 1820-ban született, én 1923-ban születtem, hát 2023-ra megtanultam 23 Petőfi verset. És ezt szeretném megosztani velük. Akkor Petőfi Sándor, jövendőlés telefon.
0: Még jó, hogy nem kezdted el.
1: Igen.
0: Pont jókor.

0: Na, ez durva.
1: Na. Adjad csak!
0: Kikapcsolt.
2: Igen, jól lenyomtad. Na. Szóval, Petőfi.
0: Na, akkor mondom.
2: Jó.
0: Petőfi Sándor, jövendőlés. Mondád anyám, hogy álmainkat éljen te festi égi kéz. Az álom ablak, melyen által lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet. Nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyi növének, s átröpültem a levegőt, a végtelen. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye, örvendesz. Hosszúra nyújtja érted Isten, álmodnak boldog titka ez. És nőtt a gyermek. Lángra lobbant melegkebb lén az ifjúkor, s a dal malasztos enyha a szívnek, midőn hullámzó vére forr. Lantot ragadt az ifjú karja, lantján akadta érzetét, dalszárnyon a láng érzemények madárként szálltak szerte szét. Égig röpült a bűvös ének, lehozta a hír csillagát, és a költőnek sugarából font homlokára koronát. De méreg a dal, édes méze, s mit a költő a lantnak ad, szívének mindenik világa, értéből egy-egy drága nap. Pokollá lett a láng érzemény, s ő a lángban martalék. A földön őt az életfának, csak egy kis lángja tartja, ága tartja még. Ott fekszik ő halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke, s hallá, mint a szülő bús ajka, kínjának hangján rebege. Halál, ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút. Soká ígérte éltetni őt az ég, tán az állam is hazud. Anyám, az álmok nem hazudnak. Takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő fiadnak, anyám soká örökkön él.
2: A következő a listán az a távolból.
0: Igen.

Petőfi Sándor távolból. Kislak áll a nagy Duna mentében. Ó, mi drága el a kocska nékem! Könyben úszik két szemem pillája, valahányszor emlékszem reája. Bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik. Vágyaimnak sólyom szárnya támadt, s odahagytam őslakom s anyámat. Kínok égtek a szülő kebelbe, hogy búcsúnak csókrát leheltem. Kinyalángi el nem aluvának, jéggyöngyétől szeme harmatának. Mint ölelt át leszkető karával, mint marasztott esdeklő szavával. Ó, ha akkor látok a világba, nem marasztott volna tán hiába. Szép reményünk hajnal csillagánál, a jövendő tündérkert gyanánt áll. Csak midőn a tömkelekbe lépünk, bemészel gyászos tévedésünk. Engem is, hogy csillogó reményem biztatott csak, minek elbeszélnem. De mióta járom a világot, bolygó léptem száztövisre hágot. Szép hazámba ismerősök mennek. Jó anyámnak tőlük mit izenjek? Szóljatok be földiek, ha lészen utazástok háza közelében. Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, mert fiának kedvez a szerencse. Ó, ha tudnám, mi nyomorban élek, meglepedne szíve a szegénynek.

0: Ez egy kis rövid.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor, Érika Gabona. Érika Gabona, melegek a napok. Hétfő virradóra aratásba kapok. Érik szerelmem is, mert forró a szívem. Légy te aratója, édes egyetlenem. Petőfi Sándor, befordultam a konyhára. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára. Azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy odabenn szép leány van. Tüzet rakott eszem adta, lobogott is, ahogy rakta. Jaj, de hát még szeme párja, annak volt ám nagy a lángja. Én beléptem, ő rám nézett, alig ha meg nem igézett, égő pipám kialudott, alvó szívem meggyulladott.

0: Petőfi Sándor füstbe ment el. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn egy bölcsöm rígatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni játszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Fölteszem mindig a kezem, ha vége van, hogy tudod, hogy vége.
1: Igen, nagyon jól csinálod. Pont ezen gondolkodtam, hogy ezt milyen profin kitaláltad.

0: Ez is egy ilyen kis kedves.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor, az est. A nap lement, eljött a csend. Szellőzött felhők között merengve jár a holdsugár, mint rom felett a képzelet. A városi nem élvezi, falun keresd, mi szép az est. Utcára mél leány, legény, dalolni kezd. Halván a neszt, dalol vele a fülmile, lágy éneket alom megett. A kert alól furulja szól. A pásztor ott tüzet rakott, s míg elterül a tűz körül, s megszólal a bús furulja, ökre, lova, jár tétova, és harmatos fület tapos. Eközben a kert ajtaja halkan kinyíl. Miként a nyíl, oda suhan, víg boldogan a pásztor, és van ölelés, van csókolás, mert ki volna más, ki megjelen, mint szép híve. Mulassatok ti boldogok, miért köztetek nem lehetek?

Petőfi Sándor. Fa leszek, ha fának vagy virága. Ha harmat vagy, én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényünk egyesüljenek. Ha leányka, te vagy a mennyország, akkor én csillaggá változom. Ha leányka, te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom.

0: Petőfi Sándor, a magyar nemes, őseinek véres kardja, magasan függ Rosda Marja. Rosda Marja nem ragyog, én magyar nemes vagyok. Munkátlanság csak az élet, van életem, mert henyélek. A paraszti a dolog, én magyar nemes vagyok. Jól készíts paraszt az utat, mert hisz a te lovad vontat, csak nem járhatok gyalog, én magyar nemes vagyok. Tán a tudománynak éljek, a tudósok mind szegények. Nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok. Van igaz egy tudományom, ebben párom ritkán látom. Enni, inni jól tudok, én magyar nemes vagyok. Mit törődöm a világgal, a világnak száz bajával? Majd elmúlnak a bajok, én magyar nemes vagyok. Ősi jó, milyen jó, hogy nem adózom. Gazdaságom van, de nem sok. Van adóságom, de sok. Én magyar nemes vagyok. Ősi joggal, ősi házban, éltemet, ha elpipáztam, mennybe visznek angyalok, én magyar nemes vagyok.
1: Bravo!

0: Ereszkedik le a felhő.
1: Igen.
0: Petőfi Sándor írta. Ereszkedik le a felhő, hull a fára őszi eső. Hull a fának a levele, mégis szól a fülemüle. Az idő, az óra, ezt mindig eltéveztem, kezdem előről.
1: Jó. Jó.
0: Ereszkedik le a felhő, Petőfi Sándortól. Ereszkedik le a felhő, hull a fára őszi eső. Hull a fának a levele, mégis szól a fülemüle. Az óra jó későre jár. Barna kisjány, alszol-e már? Hallod-e a fülemülét, fülemüle bús énekét? Zápor eső csak úgy szakad, fülemüle csak dalolgat. Aki bús dalát hallgatja, megesik a szíve rajta. Barna kislány, ha nem alszol, hallgasd, mit e madár dalol. E madár az én szerelmem, az én elsóhajtott lelkem. Petőfi Sándor, Fekete kenyér. Miért aggódol, lelkem jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincsen idehaza, tán fehérebb kenyérrel él fiad. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon jobb ízű én nekem, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér.

Petőfi Sándor, reszket a bokor. Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsin kis leányka, te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Tele van a Duna, tán még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz rózsaszálam? Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De hogyha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.

0: Petőfi Sándor, egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, melyet a titkos féreg fogarág. Elmúlni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne így halált adj, Istenem, ne így halált adj én nekem. Legyek ha fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész szakít ki tövestől. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe, eget földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép, jármát megunván síkra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal, a zászlókon eme szent jelszóval világszabadság, s ezt elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott essem el én a harc mezején. Ott folyjon az ifjú vér ki szívemből, s ha lelkem örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéri zörej, a trombita hangja, az ágyú törej. Holttestemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság.
1: Bravo! A következő a szabadság szerelem.
0: Igen. Petőfi Sándor, szabadság szerelem. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet. Ez egy ilyen kis rövid.
1: Igen.
0: A Tisza?
1: Igen.
0: Na ez hosszú.
1: Így van.
0: Petőfi Sándor, a Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kistúr siet beléje, mint a gyermek anyja keverébe. A folyó, ó simán, oly szeriden ballagott le parttalan medrében, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Sima tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépei csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga főegy szőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok hevertek. Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszköt vett fejére, s olyan, mintha égne, folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyoró, s rekete bokrok tarkán, köztük egy csak a nyílás, azon át látni távol kisfalucska tornyát. régi órák, szép emlékeképpen, rózsafelhők úsztak át az égen. Nagy messzebbről rám merengve néztek, ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj, az ünnepélyes csendben egy madár csak néha füttyentett be. Nagy messziről a malom zúgása olyan volt csak, mint szúnyog dongása. Túlnam vélem, áttelemben éppen pórmenyecske jött, korsó kezében. Korsaját még telömerítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ott a némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétül. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, s mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, s lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva, félszendergésemből, térre vert harang zúgása vert föl. Jön az árvíz, jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.
1: Éljen, éljen. Ez nagyon hosszú ez a vers, és nagyon...
0: De szép.
1: Hát ez egy, igen, egy hosszú történet.
0: Igen.
1: A következő az a szeptember végén.
0: Igen. Petőfi Sándor, szeptember végén. Uh-huh. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takar-e el a vércitetőt? Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, még benne virít az egész kikelet. De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Elhull a világ, eliramlik az élet. Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem omolsz-e síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, tettem imre könyvezze, borítasz-e szempedelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi pátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszt. Én följövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörölni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, se szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret.

Petőfi Sándor Patópálul. Mint elátkozott királyfi, túl az óperencián, él magában, falujában, Patópálul mogorván. De más lenne itt az élet, ha egy ifjú feleség, közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Romladozó félben a ház, hámlik le a vakolat. A szél egy darab födéllel már tud Isten, hol halad. Javítsuk ki, mert ma holnap padlásról néz be az ég, közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Puszta a kert, ehelyett a szántóföld szépen virít. Termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Mit henyél itt ez a sok béres? Mit henyélnek az ekék? Közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Hát a mente, hát a nadrág úgy megritkult, olyan ó, hogy szúnyoghálónak is már csak szükségből volna jó. Hívni kell csak a szabót, a posztó megvan véve rég. Közbevágott Patópálul, ej, ráérünk arra még. Életét így tengi által, bár apái nékie, mindent oly bőven hagyának, soha sincsen semmije. De ez nem az ő hibája, ő magyarnak születék, s hazájában ősi jelszó, ej, ráérünk arra még. Petőfi Sándor falu végén kurta kocsma. Falu végén kurta kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték. Benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos. Munkálódik a cimbalmos. A legények kúrjongatnak. Szinte rengbelé az ablak. Kocsmárosné, aranyvirág, ide a legjobbik borát. Vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon, ne zugjatok olyan nagyon. Azt izeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy. Ördög bújék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt, az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben végadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

0: A puszta télen.
1: Uh-huh.
0: Petőfi Sándor verse. Ej, mostan pusztám igazán a puszta, mert ez az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséleli, s a sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs itt kinn a nyújtnyáj, mél a korompjával, se a pásztorlegény kesergő szípjával. A malnos madarak mind elnémultanak, nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsi kis tücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövidlátó már öregkorától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyhó és a csőszáz. Csendesek a tanyák, a jószág bent szénáz, s mikor vájú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos bústinó elelbődül. Jobb szeretne inni kin a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról, és a küszöbre teszi. Megvágja nagyjából, a csizmaszárából pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákó. Oda-oda néz, nem ürese a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak. Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítják, senki sem veti feléjük a rudat, hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Az egyik fenn a légben magasan kavarok, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik tőle a hó, mint a tűzkő, harmadik velük birkózni szemközt jő. Alkonyattáj, ha fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök terepülnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjj szállásra prüsszögve visz a ló, háta mögött farkas, feje fölött holló. S mint kiűzött király országa széléről, visszapillent a nap a föld pereméről. Visszanézd még egyszer mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határa, leesik fejéről véres koronája.
1: Azt a mindenit!
0: Ez szép volt, ugye?

0: Igen, az kedves.
1: Na.
0: Tetőfi Sándor, anyám tyúkja. Hely, mi a kő? Csúkanyóként a szobába lakik itt benn. Lám csak jó az Isten jótád, hogy fölvitte a kent dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszel. Eszébe jut kotkodákról, s nem veri ki a szobából. Dehogy veri, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kiskirály sem él jobban. Ezért aztán tyúkanyóhát, jól megbecsüljeken magát, iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsa kutyánk, hegyes szüled, hadd beszéljek mostan veled. Végig cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa, kedvet ne kapj a tyúk húsra. Élj a tyúkkal barátságba. Anyám egyetlen jószága.

Petőfi Sándor, nemzeti dal. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig kárhozottak, ősapáinkig szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonai ditang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Tényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, s mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.

0: is hallom e dalt, elhangzott bár, cselebogár, sárga cselebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, s mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely, azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár, cselebogár, sárga cselebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássa. Foglaljatok helyet itt mellettem, hagy feledem el, hogy fécsi lettem. Hogy vállamon 25 év van már, cselebogár, sárga cselebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpked gondolatom. Teregeti a sok szép emléket, mint méh a világról a mézet. Minden régi, kedves helyedbe jár, cselebogár, sárga cselebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok fűszva sípot fújva. Lovagolok szilaj, nádparipán, rájuhoz még, lova mindig híván. Megitattam. Di lovam, di betyár, cselebogár, sárga cselebogár. Megkondul az efseli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dajkám, az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, s fél álomba vagyok már, cselebogár, sárga cselebogár.
1: Bravo, bravo!
0: Ez szép volt.
1: Ez nagyon szép volt, és nagyon szépen mondtad el,

Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Részlet. Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre, a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. Valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak fáradt ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit,

0: csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad, reggele a kikelet. Aludjál hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, melyekben legnagyobb kedvet telik.
1: Nagyon jó.
0: Na és akkor most elmondom ezt a keresztutat.
1: Jó. Akkor ez a hetedik volt, ez a keresztúton állok.
0: Igen. Petőfi Sándor keresztúton állok. Keresztúton állok, merre tartsak? Ez keletre néz, az nyugatnak. Bármerre is megyek, mindegy nekem, mindenütt szomorú az életem. Miért is nem tudom, hol vár a halál rám, hogy egyenesen azt választhatnám. Igazság szerint
1: bravo.
0: Nem lenne rossz végének.
1: Nem. Nem.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tekfelhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: Mémelés.
2: És ebből is egy csomóféle van, nem tudom.
1: De
2: they don't know that I'm a conceptual artist, és akkor így ott

0: A Macsó Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paika.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.
4: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kézfogás. A kézfogás általában találkozás, üdvözlés, elválás, gratuláció, hálával és megállapodás megkötésével történik. A sportban vagy más versenyképes tevékenységben a jó teljesítmény jele. Célja a bizalom, a tisztelet, az egyensúly és az egyenlőség közvetítése. A megállapodás születik, a megállapodás nem hivatalos, amíg a kezek nem engedik el egymást.
1: Ez a Lamacsú hangja. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
5: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Sziasztok, ez itt a Lamacsun Presents, szerdán délben, a Lamacsun Rádió. Én Bence Bettina vagyok, és a mai vendégem Medgyesházi Éda, a.k.a. Muzika Morália. Szia, Éda!
1: Hello!
0: Különleges interjú, rendhagyó interjú ez, mert most szerda van, és pénteken lesz egy esemény, ami kapcsán ültünk le most beszélgetni. Mi is lesz ez?
1: Az lesz, hogy fellépünk az A38-on.
0: Az lesz.
1: Az lesz.
0: És azért izgélsz, mert több eszámban mondtad, de ide majd megérkezünk ehhez a dologhoz. Mesélnél a kezdetekről, a zenei projekt elejéről, hogy alakult, miért alakult, mit jelent a név?
1: Ezekről.
0: Mindenről.
1: Mindenről.
0: És akkor itt innentől akkor te beszélsz.
1: És akkor most te jössz. Igen, mesélek ezekről a dolgokról. Igazából úgy alakult, vagy kezdődött, hogy engem az anyukám beiratott csellózni, amikor nem tudom, milyen, mennyi volt, 9, nem tudom hány éves, nem emlékszem, hogy hány éves, szóval szolfés, és akkor a következő évben elkezdesz hangszert játszani, és akkor én csellóztam, és aztán bekerültem a Kodályba, és akkor az volt, hogy a nagymamámnak volt egy zongorája, ami egy ilyen 140 éves pianino, amit én aztán meg is örököltem, amikor meghalt a nagymamám, és azon kezdtem el csinálni a Muzika Moráliát. Az a különlegesség ennek a pianinónak, hogy egy oktáv működött rajta. Minden más borzasztóan hamis volt, és akkor így, ott így, ja, és akkor az volt, de a fekete billentyűk meg nagyon jól működtek, úgyhogy minden, amit eleinte írtam, az ilyen számtalan B-ben íródott, mert hogy ugye a fekete billentyűkön lehetett rendesen játszani. És akkor az volt, hogy így, nem is tudom, ilyen 16-17 éves voltam, amikor így elkezdődött a Muzika Morália, és akkor nagyon sokáig nem is mutattam meg senkinek, hogy ez így van. És akkor nekem saját zongorám nem volt, de vettem ilyen elektromos orgonákat, amiket ilyen pár ezer forintén a vateráról meg lehetett venni, és akkor így azokon írogattam így a dalokat. És akkor az volt, hogy elmentem egyetemre, és akkor már Angliában laktam.
0: És mit tanultál?
1: Festészetet. És
0: nem akartál zenét tanulni amúgy így komolyan?
1: Nem, valahogy így nem, mert valahogy úgy voltam vele, hogy hát ez az én kis projektem, vagy igazából ugye tanultam, mert hogy nem tudom, 10 évet csellóztam, meg ott ilyen kőkemény szolfés volt, meg nagy zenekar volt, tehát ilyen szimfonikus zenekarba játszottunk.
0: És miért pont a cselló amúgy, vagy ez?
1: Nagyon fura volt, azt szerettél volna az anyukám, vagy a nagyanyám, mert a nagyanyám zongorázott, és akkor az volt, hogy majd én is zongorázni fogok. És akkor így mondtam, hogy nem, inkább csellózni. Nagyon sok koncertre jártunk gyerekkoromban, és akkor inkább így tudtam, ilyen, nem tudom, ilyen 7-8 évesen, mielőtt elkezdesz zenélni, hogy melyik hangszer micsoda. Így az anyukám mondta, hogy hát akkor legyen inkább hegedű, mert azt nem olyan nehéz cipelni. És akkor mondtam, hogy nem, azt nem lehet, nekem bizony csellóznom kell. És akkor valószínű, hogy nem tudom, így meg voltam győződve, de szerintem csak azért, mert le akartam ülni. És akkor ez egy olyan hangszer, amivel így lehet ülni.
0: Hát na.
1: De egyébként én nagyon-nagyon szerettem, nem voltam szuper tehetséges, de úgy el volt, tehát hogy volt egy ilyen triónk, meg volt egy ilyen szextettünk, és akkor csomót játszottunk így együtt a többi csellistával.
0: De és akkor kiköltöztél?
1: És akkor én kiköltöztem, és akkor ez így ment, ez a kis... Ja, és akkor már igazából ilyen gitáron játszottam valamennyit, mert aztán elkezdtem... Volt egy ilyen gitárunk otthon, aminek két húr volt.
0: Ez egy ilyen pattern, hogy ilyen
1: csak
0: selejt hangszerekkel nyomult.
1: És akkor azon elkezdtem, aztán vettem magamnak húrokat, meg behangoltam, meg ilyenek. És akkor egy ideig így gitárról így próbálkoztam, de nekem az annyira nem, szóval így nem izgalmas, meg úgy nem... így nem találtam így az izgalmat benne. És akkor volt, hogy csellóval volt a Muzika Morália. Tehát hiszem az első koncertek, azok még ilyen orgona, meg csellós felállással voltak.
0: De akkor első te egyedül, ugye?
1: Akkor még egyedül voltam, és az első koncertem az Berlinben volt, a Madame Claude-ban, mert hogy ez úgy derült ki ez az egész, hogy nekem van ez a projektem, hogy az egyetemen volt egy barátnőm, aki dokumentumfilmesnek tanult. És akkor csinált egy filmet, a Berlinben volt egy ilyen könyvtáros srác, aki azzal foglalkozott, hogy ezeket a holokauszt alatt el tulajdonított könyveket így megpróbálta visszajuttatni hát egy, már csak a leszármazottakhoz lehetett, és akkor így nézte ezeket az exlibriket, hogy vajon ki kicsoda, és akkor ott így, és az egyik barátnőm erről csinált egy dokumentumfilmet, és akkor így mondta, hogy jaj, hát kéne zene, és hogy nincs-e kedvem esetleg így csellózni rá, és mondom, hogy jó, és akkor ott írtam valamit a csellón, és közt felvettük, és akkor az rákerült a filmre, és aztán így mondtam, hogy jaj, de egyébként nekem van ez a projektem, és akkor ott így megmutattam neki, és mondta, hogy úristen, ez tök jó, és azon, hogy ők a barátjukkal akkor DJ-ztek sokat Berlinbe, mert ők berliniek eredetileg, és aztán évekig csak ott volt koncertem.
0: Aha.
1: Tehát így kijárogattam Berlinbe.
0: Ja, igen, mert Angliában tanultál,
1: igen.
0: Akkor Berlin, és akkor Budapest az így totál lekerült.
1: Budapest viszonylag később jött be, így akkor. Tehát akkor már szerintem háromszor voltam Berlinbe, meg volt, hogy ilyen belga művészlányok valahogy így beszerveztek, meg volt egy másik barátnőm, aki Belgiumba jött, és akkor ott mentünk egy ilyen pár napra Belgiumba, és akkor ott minden nap játszottunk máshol koncertet, meg átmentünk Hollandiába.
0: És utána hazaköltöztél, és utána? És,
1: de akkor már haza voltam költözve, tehát hogy ez ilyen vicces, és akkor utána meg valahogy így itthon is így beindult.
0: Aha.
1: Hogy,
0: és gondolod, amúgy neked így könnyebb volt itthon zenélni, úgy, hogy már külföldön voltak ezek a fellépések, vagy itthon valahogy, ez lehet, hogy ilyen off record, csak hogy valahogy így legitimálta azt, hogy így lehessen?
1: Nem, mert ezek nem, tehát a Madame Claude volt, meg volt a Badehouse, ami az ottani, mi az a romú kocsma? Mindegy, lényegtelen. Szóval, szerintem nem.
0: Uh-huh.
1: Nem, abszolút nem.
0: Csak hogy nem tudom, hogy így ez a magyar közeg, vagy hogy azért ez egy elég nízs dolog, amit csinálsz, vagy
1: igen,
0: csináltál, hogy, a, hogy azt mondjuk a
1: hát olyan lassan ivódott be igazából, aha, szerintem. Tehát ő kifejezetten lassan lett az, hogy így hívnak helyek, és akkor nem a... Mert eleinte ugye te vagy, aki így, hello, nálatok lehet játszani? És akkor néha így írogattam helyeknek, és akkor ott így lehetett játszani. És akkor egy ponton ugye abba hagytam, és akkor ez így megfordul.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: És akkor ők írogatnak neked.
0: És volt olyan, hogy mondjuk másokkal összetettek, hogy milyen előadókkal voltál, vagy léptél fel együtt, vagy egy este, vagy hogy mennyire tudták mondjuk ezeket így összeszervezni, vagy mennyire volt ez itthon?
1: Itthon? Egyébként szerintem ilyen tök jó dolgokkal.
0: Ja, definiáljuk azt, amit csináltál.
1: Ja, igen. Nem ártam.
0: Kiderült, hogy... rágógumi pop zene. Nem. Szóval, hogy ezt hogy definiálnád?
1: Ja, igen, ez egyébként minden nehéz nekem definiálni, mert az van, hogy most már ezt mindenki elkezdte, hogy ez a post-folk, amit én csinálok, ami nem létezik. Én ezt kitaláltam, ezt az irányzatot, mert egyszer hát valahova így le kellett írni, és akkor én azt tudom, hogy akkor legyen ez. És akkor azt, hogy kitaláltam egy ilyen formátumnak, de amit most
0: experimentális
1: csinálok, hogy ez experimentális post-folk, szerintem annyira nem experimentális, mint ahogy így az emberek néha ezt így gondolják. Szóval, hogy, mert például nekem
0: mi az... Gondolhatják.
1: Ezt gondolhatják. Mert nekem például ilyen tök természetes. Tehát, hogy engem mindig az lep meg, hogy mindenki mondja, hogy hát, hogy ez ilyen teljesen szokatlan, hogy is itt minden tökre egyértelmű, hogy ez így miért ilyen, meg így, hogy épül föl. Tehát, hogy így vannak dolgok, amik így érdekelnek, és akkor azoknak így utána megyek, vagy próbálom úgy megcsinálni, de most azért, mert tényleg, mert ugye az van, hogy tavaly márciusban elkezdtünk egy ilyen zenekaros felállást.
0: Igen, amikor nem egyedül, ez az esemény.
1: Ez az esemény, igen. Ja, igen, mert azt nem mondtuk el, azt a nagyon fontos információt, hogy egy ponton elkezdtem cimbalmon játszani, mert hogy... mert ugye nagyon
0: nagyjából
1: tetszik.
0: Az mikor?
1: Hát már a második berlini koncert, aha, az már cimbalommal volt. Igen.
0: Lehet, hogy az az experimentális elem.
1: Lehet, hogy az az experimentális elem.
0: Igen, de hogy azért, mert nagyon érdekelt, vagy...
1: Ja, igen, hogy az nagyon vagy így nagyon tetszik az, hogy a cimbalomnak ilyen nagy rezgése van, és nekem nem ez a klasszik ilyen asztali cimbalmom van, aminek pedálja van, hanem egy ilyen ukrán cimbalmom van, ami kisebb, és ezért nem is nagyon, tehát hogy nem kontrollálható az, hogy meddig szól egy hang, azon kívül, hogy ütöd meg, de hogy így a pedállal nem tudod ezt irányítani. Aha. És ezért ilyen nagy, tehát ilyen öblös hangja van, és akkor az engem így nagyon-nagyon, az nagyon tetszett. Mert ugye az ilyen elúszós, és akkor viszonylag kevés hanggal lehet ilyen atmoszférát teremteni hozzá. Mert azért ott két ütőd van, ha nagyon ügyes vagy, akkor meg tudsz fogni négyet, én nem tudok. És igen, és akkor azzal a két ütővel kell ott mindenféle kitöltened az üres részeket.
0: És ez a zenekari felállásban megmarad nálad?
1: Meg. Tehát ott is megvan a cimbalom, csak most van egy basszusgitár, egy ilyen gitár, a Peti játszik, és ő néha ilyen szintén is játszik, tehát ő is csinál ilyen tereket. Meg van egy dob. Uh-huh. Úgyhogy abszolút ilyen rock and roll felállás.
0: És olyan a hangzás is? Nem gondolnám.
1: Nem. Az ugyanolyan, mint amilyen volt.
0: De hogy jött ez, hogy zenekarban?
1: Ez úgy jött, hogy ezt a Peti mondta, Jaka Peti, aki gitározik, meg szintizik nálam, meg ő a kiadómnak, tehát ők csinálták a kiadót, a kliniket.
0: És náluk ezt jelent meg 12-ben, meg 16-ban?
1: Nem,
0: is?
1: A 12 az ilyen saját volt. A 16 az már akkor tájt volt, de azt, uh-huh, lehet, hogy ez még a Normafán jelent meg. De aztán kijött a Bird Machine, és az már náluk jelent meg a Kesson is, amik, uh-huh, ilyen szingölök voltak. És szóval, hogy ő mondta, hogy lehet, hogy kéne ilyen zenekaros felállás, hogy egy picit ilyen könnyebben, nem tudom, hogy így tere legyen az egésznek, meg valahogy így könnyebben befogadható legyen. És igazából eleinte így, nem azért, mert nem akartam, hogy könnyebben befogadható legyen, csak ilyen nagyon nehéz elengedni a kontrollt. Igen, nem vagyok, de hát én elmond vagyok. Hanem, hogy ugye nem akartam, hogy a kontrollt elengedni.
0: Hát de amúgy, mert
1: elengedni.
0: Ha belegondolsz, tényleg ez egy olyan projektnek indult, ami először még csak te voltál.
1: Hát ez 8 évig jutott. Senkinek nem beszéltem.
0: Mikor
1: róla.
0: Kezdted pontosan?
1: 16 évesen.
0: Szóval, hogy érthető az, hogy mondjuk nem akartad, vagy nem tudtál, mondjuk még ki, nem tudtad kiterjeszteni ezt a projektet egy zenekari felállásban, meg lehet, hogy nem tudom, hogy volt-e, vagy ez tudatos volt benned, vagy ez valami.
1: Nem, ilyen... szerintem annyira nem volt tudatos, mert közben meg arra vágytam, tehát, hogy amikor így zenekarba játszol, vagy nekünk az van, hogyha mi együtt játszunk, akkor ilyen teljesen más ilyen energiaáramlások vannak. Tehát, hogy amikor egyedül játszol, akkor az van, hogy odamész, és akkor így kifelé adod a dolgokat. És a végén így tökre elfáradsz. Ilyen jó érzés, tehát nem az van, hogy így lenullázódsz a végére, hanem úgy azt érzed, hogy így elfáradsz tőle. És most például, amikor zenekarban vagyunk, akkor mindig azt érzem, hogy így adok, de hogy a többiek is adnak, és amit a többiek adnak, abból te is kapsz. Uh-huh. És akkor igazából így nem érzed annyira azt, hogy most így mindent kiadtál magadból, és ettől viszont tökre tudsz a másikra így figyelni, hogy így tudom, hogy jaj, most ott tart, akkor jó, akkor most így figyelünk, meg akkor most ez fog jönni, meg ez fog jönni, akkor én most egy picit ott várok, hogy ez a hang még ott így ki tudjon csengni, lalalala, és szóval, hogy ilyen sokkal komplexebb gondolkodás, de viszont teljesen más ilyen energiáid maradnak meg teljesen más energiákat adsz ki. Meg egy csomó olyan dolog is, tehát, hogy például a zenekaros felállásban ilyen, azt érzem, hogy sokkal ilyen komplexebb tudok lenni, mint előadó, mert egész egyszerűen nem én vagyok felelős mindenért, és ezért sokkal több mindent ki tudok próbálni, uh-huh, úgy, hogy ne az legyen, hogy félek, hogy jaj, de hogyha most egy kicsit elúszom mondjuk abba az irányba, akkor, hogyha elrontom, akkor az egész megy vele.
0: Aha. És akkor ez tavaly indult el.
1: Ez tavaly márciusban indult.
0: Na, egy éve.
1: Egy éve. Na. Ez ilyen, ja, és az a nagyon vicces, hogy tavaly márciusban az Ádám, amikor az első zenekaros koncertünk volt, akkor az Ádám szülő

0: Hogy az is mikorra
1: tehető? Az egyébként nagyon meglepő módon a koronavírus előtt kezdtük el, és akkor lett is próbatermünk, amit aztán úgy be kellett... Az akkor tájt kezdődött, amikor lebontották a Dürert, mert ott volt a próbatermünk. És akkor az így tolódott jó sokat, amíg nem lehetett megint koncertezni.
0: Beérett. Meg tök jó, hogy nem az volt, hogy...
1: gondolkodni rajta rengeteget.
0: Igen, vagy hogy nem az volt, hogy elhalt, mert így nem... Mert
1: igen, egyébként igen, az is lehetett volna.
0: A lelkesedés benne, meg az idő. Gondolom a jövőben akkor, ugye, amit már az elején is mondtunk, hogy akkor ez már nem egy szóló dolog lesz.
1: Igen,
0: hanem
1: igen.
0: Innentől akkor együtt, ebben gondolkoztok.
1: Kéz a kézben.
0: Négyen?
1: Négyen.
0: És akkor ilyen fesztivál fellépések, meg ilyeneket is terveztek? Vagy ez mennyire
1: hát, hogyha a fesztiválok terveznek minket, akkor mindenképp.
0: Jaj, nem mondd ezt.
1: Ha majd szeretnek minket a fesztiválok, akkor igen.
0: Gondolod, hogy nem?
1: A Fekete Zaj szeret minket.
0: Mert ott meg tavaly a szóló.
1: Nem, most, nem, tavaly szerintem nem voltam. És most nyáron volt a zenekaros. És
0: ja, mert az március után volt. Oké, én igen, is tök lelképben vagyok a hónapokkal. Na, hát az tök jó, hogy akkor volt már kettő fellépés is. És az milyen volt?
1: Nagyon jó.
0: Nagyon ja, a Fekete Zajt szeretjük, innen is üdvözöljük.
1: Igen.
0: Hát akkor hát, ha oda is. Csak hogy én sem láttam, meg nem tudom, hogy milyen lesz így a sok energia, vagy biztos,
1: ja, tényleg,
0: hogy lesz.
1: Még nem lesz az opciót.
0: Nem, úgyhogy...
1: Vagy mi felállást.
0: Hogy azért is, hogy ez hogy lehet. De aztán akár alakulhat mindenfele. És ilyen más zenei projektet te nem csináltál, vagy nem akarsz, vagy...
1: Amilyen saját?
0: Aha.
1: Nem.
0: Vagy másokkal, vagy ilyesmi. Gondolom, azért nem, nincs olyan rengeteg időd, így ennyi mindenbe belerakni.
1: Igazából nem, mert hogy kitölti a muzika morália. Vagy hát ugye van az Exotic, ahol basszusgitározom, de hogy...
0: A tényleg, igen. Hát igen. Azon se voltam még. Hát szígyen, gyalázat. Igen, az Exotic Girlfriend. Pótolnyfom. Ja, tényleg.
1: De hogy ilyen másban nem, tehát hogy mondjuk egy ilyen más irányzatban így nem annyira gondolkodtam. Úgy eltölti az agyamat a muzika morália, vagy hogy azt érzem, hogy amiket így kitalálok, hogy mit szeretnék, azt ott így próbálom, vagy hogy az így alkalmas, hogy megvalósítsam.
0: És megtartottad a nevet erre a felállásra is.
1: Igen.
0: Mit jelent az, hogy muzika morália? Megérkeztünk ez a kérdéshez is itt.
1: Ez egyébként egy nagyon vicces, mert úgy igazán picit nem, szerintem nem hangzik olyan jól, hogy muzika morália. De. Igen?
0: Szerintem igen, jó. Itt most ezt mondom.
1: Jó. Onnan van a név, hogy az Adornónak volt egy ilyen szöveggyűjteménye, és annak az előszava volt muzika morália, amit nem ő írt, hanem aki ezt a gyűjteményt összeszerkesztette, de hogy...
0: Linkeljük az infoboxba.
1: Igen, mindenki olvasom minél több Adornót.
0: Igen.
1: Éljen a frankfurti iskola. És akkor annak volt a címe muzika morálja, és igazából a leírás arról szól, hogy az a zene, ami ilyen helyén való. És akkor nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy én tökre szeretnék olyan zenét csinálni, ami szerintem ilyen helyén való. Tehát, hogy aminek így jól van. És akkor így lett muzika morálja.
0: Ez nagyon sokféleképpen sokfele vihet. De hogy interjúban olvastam, hogy csendes zajként hivatkozol zenére. Ez mit jelent?
1: Igen, egyébként rájöttem, hogy ez sem a legjobb megfogalmazás, mert hogy...
0: Főleg most. Főleg egy zenekari felállásban. Igen, most. Azt megnézném.
1: De egyébként nem, tehát nem vagyunk ilyen borzasztóan hangosak most se, tehát nem az van, hogy átalakultunk egy ilyen metal zenekarra.
0: Ki bár tudja, ilyen metal, megérkeztek ahhoz a híthoz is.
1: Feldolgozás a muzika morálja dalomnak, azt így meghallgatta. Szintesen. Szóval, hogy igen, azt szoktam mondani, hogy csendes zaj, és azért szoktam azt mondani, mert hogy azt gondolom, hogy amikor van zene, és amikor nincs zene, az is olyan fontos egy ilyen kompozícióban, mint amikor van. Tehát, hogy igazából ez az egyensúly, ez ilyen tök fontos dolog, mert hogy én nem úgy írok számokat, hogy tehát, hogy egy kicsit ilyen szokatlan struktúrákat szoktam használni, hogy nem az van, hogy van egy verszak, és akkor egy refrén, és akkor egy verszak, és egy refrén, és akkor egy kiállás, és akkor a refrént még négyszer tapsolva, hanem ilyen darabjaim vannak. És egyébként úgy is építek föl egy dalt, hogy általában

0: rengeteg ilyen darabok vannak a fejemben, meg így fel van véve, meg így tudom, meg le vannak írva, és akkor ugye az embert mindig más érdekli, és akkor egy időszakban valami érdekel téged, és akkor ezt így ez így összecsúszik, és ezért nagyon sokszor van, hogy mondjuk van olyan dal, amit így évig írok, mert mondjuk már megvan a vége, és akkor az eleje csak később jövök rá, hogy az így, tudom, hogy nézek valamit, vagy olvasok valamit, csak...
1: Dokumentumfilmet
0: nézek. Dokumentumfilmet nézek. Nézek valami dínos dokumentumfilmet, és akkor rájövök, hogy ez milyen jó lesz nekem az ott.
1: De ez tök szép, ahogy most ezt mondtad, hogy így felépül ez, igen. És nincs meg az eleje, az egy ilyen elég igen. Szokatlan.
0: Igen, igen.
1: Módszer benne.
0: Hát, hogy van, amikor így vannak részek, amik ide csúsznak, vagy oda csúsznak, van, amikor kiveszek, mert azt érzem, hogy tudod, így eltelik az idő, és akkor azt érzem, hogy erről már nem így gondolkodom, úgyhogy ez most már nem kell ide, és hogyha majd megint fogok erre gondolni, akkor majd azt ott fel fogom használni.
1: És a zenekarral is így írtok, vagy egyébként a zenekar az átírta a szóló projektes számokat is, így hangszereltétek?
0: Alapvetően, tehát a dalokat, azokat én írom. Tehát a dalszöveget, meg magát a dalt. És akkor ők meg igen, így átírták. Tehát, hogy nekik is van, igen, tehát, hogy nekik is van benne ilyen zeneszerzői szerepük, mert hogy ők hozzáteszik a sajátot. De ott egy csomószor megbeszéljük, meg azért egy ilyen eléggé... tehát ugye érdekes, hogy van egy ilyen demokrácia, de hogy én azt tudom mondani, hogy figyú, szerintem itt ez legyen, vagy az legyen, vagy nem tudom. De tehát, hogy nem az, hogyha valaki azt mondja, hogy én ezt szeretném játszani, akkor azt mondom, hogy hát azt figyelj, nem lehet.
1: Most nem.
0: Aha. Tehát, hogy szerintem azért mindenkinek ilyen tökre szabad keze van, meg alapvetően úgy mindenkivel elég régóta ismerjük egymást, és valahogy szerintem ők így tudják, hogy ez így mit bír el, és mit nem bír el. Tehát, hogy senki nem fog elkezdeni ilyen funky hangsorokat játszani, mert hogy ez így nem odavaló. Tehát, hogy...
1: Írtatok új számot már együtt?
0: Most gondolkozom. Írtunk. Igen. Igen, igen. Ami úgy néz ki, hogy én elviszem, amit írtam, ott eljátszom nekik, és akkor például pont a Flatland az egy olyan, amit már így együtt írtunk meg én azt már egy kicsit úgy írtam meg a fejembe, hogy majd lesz egy zenekar, és aztán egy picit át is kellett alakítanom, hogy így működjön a fiúkkal, tehát egy kicsit más játszom, mint hogyha szólóban játszanám.
1: És stúdiózni? Fogtok, vagy már
0: igen,
1: vettetek nagyon, föl?
0: Igen, nagyon kéne stúdióznunk, mert igazából már kész van ez az anyag, csak föl kéne venni, és én vagyok ebben egy picit ilyen lassú, hogy így kitaláljuk, hogy akkor mikor, meg nem tudom, meg így össze, valahogy így összehozni ezt, hogy meg bennem egyébként szerintem van egy ilyen félelem a stúdiózással kapcsolatban, hogy akkor az így az, tudod. Hogy
1: ja, hogy ott fixálódik egy...
0: Fixálódnak a dolgok.
1: És nincs meg az az ilyen...
0: Igen, mert ugye koncerten...
1: Ebbe, igen, abba kicsit
0: igen,
1: lehet.
0: Igen, igen. Mert koncerten azt csinálsz, amit akarsz. Tehát, hogy különösen én régen egyedül, hát figyelj, amit nem szégyeltem. Tehát, hogy így...
1: Jó. És egyébként, hogyha úgy adódna, és lennének ilyen megkeresések, akkor szólóba is még vállalnál fellépést amúgy?
0: Igen, igen, igen, igen. Igen, szoktam, hogyha valaki...
1: Ja, hát hülye vagyok, vágya. Most is volt nemrég a Három Hallóban is. Vagy
0: igen,
1: az szóló
0: igen,
1: volt,
0: az szóló volt. És gondolkozom, hogy meg volt a... Ez mikor volt? Össze volt, azt hiszem, a Lumenbe. Még egy szóló. Ilyen lányos több... est volt, igen. Az nagyon jó volt, azok a lányok.
1: Igen, igen, arra emlékszem. Csak arra is basztam elmenni, mert nem tudom miért. De külföldi fellépés, vagy külföld felé mennyire mennétek?
0: Hát igazából annyira hogy mennénk, is hogy most van a Dani, aki csinálja a menedzsmentet, mert eddig nem
1: innen is üdvözöljük őt.
0: Menedzseltük, igen. Nem menedzseltük a dolgokat. És ő ebbe fog nekünk segíteni. A világ hírnév felé való lépegetésben.
1: Illetve az előzenekar bukkolásba is ő segített?
0: Azt egyébként nem tudom, hogy nem hogy mondtuk. Lett végül. Igen, mert egy nagyon fantasztikus előzenekarunk lesz a hajón, a Nero Kane, akikkel egyébként már léptünk föl, úgyhogy annyira jó, hogy megint jönnek. Egy olasz zenekar, és ilyen nagyon, nagyon kicsit ilyen színháziabbak, vagy ilyen színházias, amit csinálnak, de nagyon-nagyon izgalmas, meg kicsit ilyen dárkabb.
1: Jó lesz.
0: De marha látványosak, Stella és Nero, és nagyon ketten vannak, és nagyon-nagyon élvezhető. De hogy ilyen...
1: De a látvánnyal együtt?
0: A mindennel együtt, tehát ilyen tök jó atmoszférát teremtenek.
1: És ők lesznek először.
0: Ők lesznek előttünk, és akkor utána mi leszünk.
1: Na, hát akkor ez nagy öröm. Igen. Szóval, hogy bocsánat, a külföld, az hogy fejezted be? Hogy...
0: Úgy fejeztem be, hogy
1: igen, a menedzser, azt nem beleszóltam. Bocsánat,
0: baj.
1: Szóval, Dani.
0: Nyugodt.
1: De hogy a új menedzseretek...
0: Igen, ő... igen, és akkor ő most majd...
1: Ráfekszik
0: erre? Ráfekszik erre is, szegény. Mindenre rá kell feküdnie.
1: Aha. Hát de ez tök jó, vagy hogy
0: igen, meg
1: érted, nagyon, ha nektek nincs szuper, erre úgy érkezésetek, meg időtök,
0: én nem tudom, hogy kell ezt csinálni, őszintén szóval. Szóval, hogy ez, meg ennek van egy ilyen, szóval, hogy az, hogy valaki oda megy, hogy hello, Édácska vagyok, és szoktam dalokat írni, nincs kedved esetleg, szóval, hogy ez szerintem annyira nem működik. Meg neki meg vannak a csatornái, rutinos, tehát, hogy én meg nem vagyok ilyenekben rutinos.
1: És ő hogy, mióta van veletek?
0: Viszonylag friss, mert a Jazzy Kielt is ő menedzseli most, és akkor én így gondoltam, hogy olyan jól a Dani, mert ő ilyen tök kedves, meg így tökre érzi a dolgokat, meg mindent meg lehet vele beszélni, meg ilyen szuper nyitott, és akkor így egyszer így kérdeztem a Petit, hogy figyelj, nem kérdezett meg a Danit, hogy esetleg nem lenne kedve a muzikaórát is menedzselni.
1: Nem lehetne.
0: És akkor így írt nekik a Peti, és akkor annyit írt vissza, hogy ezen már mi is gondolkodtunk. És akkor onnan így lettek ezek a dolgok.
1: Uh-huh. Hát ez szépen összejött akkor. Igen. Ez a kis csipet csapat.
0: Ilyen
1: tök trúnak érzem ezt az összeállást, együttállás, sok.
0: Igen.
1: Sokat.
0: Igazából az számít, hogy jó emberekkel dolgozz együtt.
1: Ezt mindenkinek üzenjük innen. Nagyon fontos.
0: Déli életvezetési tanácsa.
1: Szerd fél egykor, ezt itt most megfejtettük. Hát de tényleg, egyébként meg tök jó, hogy azért itt a itthoni közegben van egy ilyen ember, aki tudja így az utatokat egyengetni, mert igen, nem is tudom. Nem akarok
0: én
1: itt ilyen kritikus lenni.
0: Én nagyon rossz vagyok. Tehát, hogy...
1: Csak azért egyre kevesebb hely is van.
0: Igen, egyébként ilyen nagyon szembetűnően kevesebb hely van. Kevesebb igen. hely van, állítólag kevesebben is járnak koncertekre. Aha.
1: Hoppá.
0: Ez is ilyen fura, hogy valahogy így belassultak az emberek.
1: Akkor igen. Várunk szeretettel mindenkit. Vagyis hát ti, én meg ott leszek.
0: Igen. De akkor te is. És várunk szóval... szeretettel mindenkit április 14-én az A38 hajón, a Muzika Morália koncerten és Nero Kane koncerten.
1: Igen, és kövessétek után. A Muzika Morália további tevékenységeit. Reméljük lesz album is idén.
0: Reméljük,
1: igen. Igen. Éda itt felnézett az égre.
0: Csillagokra.
1: A mikrofon mögött. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm, és hogy meghívtál. És hogy mesélhettem.
1: Az album premiéren találkozunk ugyanitt akkor.
0: Jó.
1: Köszönjük nektek is, hogy hallgattatok bennünket, és most néhány szám még érkezik, úgyhogy maradjatok a rádión. Nagyon szép szerdát, és pénteken találkozunk. Sziasztok!
0: Hello!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Elefánt csontpart zászlaja. Elefánt csontpart zászlaja a francia tricolor mintájára készül. A narancsszín az északi szavannákat és a nemzeti haladás szellemét szimbolizálja. A zöld szín a déli erdőségeket jelképezi, illetve azt a reményt, hogy a természeti erőforrásokra alapozva szebb jövő vár az országra. A fehér az ég és a tisztaság színe, illetve az ország északi és déli részének egységét jelképezi.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ki a nyikorgós ajtó.
4: This is Among the Olive Groves, a community radio streaming project, a collaborative archive of music, poetry and discussion centered on the voices of Palestinians and those standing in solidarity with them. It is a dive in the cultural, political, historical and present-day struggle for justice, freedom from occupation and unconditional liberation for Palestine. Through this mobilization of independent media, we challenge the misinformation and false portrayals propagated by global benefactors of colonialism, imperialism, and capitalism. This initiative is rooted in a shared understanding of collective resistance and liberation, fostered by connections across geographical and cultural margins. This program is organized by ATA, IDA Helsinki, Kairos, Nonin, Palestinian Voices in Finland and Somut.
5: A Year After the War Ends by Mahmoud Darwish. She said, "When will we meet?" I said, "A year after the war ends." She said, "When will the war end?" I said,

0: Lakmacsun Rádió. Lakmacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Chrome Stratford. 4 o'clock in the afternoon.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmű tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Under military...

0: Minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsú Rádión.
1: Ezután, haver, le tudod hívni a liftet a 10-ről.
2: Jaj, izgulok.

Hello, kedves Lamacson Rádió hallgatók, ez itt a Disco Tonic, benne Voodoo Dudu. Ma kivételes alkalom van, mert a digitális gyűjteményemből fogok játszani, nem hoztam magammal lemezt, kivéve a Bluesán Réti Virág, Peremidő és Hakumba The Garden lemezei most éppen itt befutottak, úgyhogy ezekről játszadozok egy kicsit, most éppen a Peremidő szól. Csekkoljátok le a Bluesán kiadót, elég bomba. A Hakumba meg majd szól, legyetek résen. Nyissátok ki a fületeket, jó hallgatózást! Lamacson Rádió, Disco Tonic, minden kedden itt a Pókbüfében. Szia mama! Puszit mindenki!

fecske, télen, hogy éjszakot vigyar, magasságból néhetetlen égnek, kélem a pontot, hogy vészket rakó vágyat.

Tulajdonképpen kétféle DJ létezik nálunk Magyarországon. Az egyik, akik a diszkóból jönnek, a másik része pedig, aki nem. Mi meg mindenhonnan lássunk, az biztos, hogy nem a DJ.

0: Lamacsó rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepé, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: reggelt kívánok szeretettel mindenkinek.
1: Kérem, hogy foglalj itt a helyeinket. Laudator Jézus Krisztus. Jézus Krisztus.
0: In eternum. Amen. Szeptember eleje mindig szép.
2: Laudator Jézus Krisztus.

Betűleves, felolvasás, betűleves, lefecsedés, felolvasás, lefecsedés, betűleves, betűevés, betűevés.

betűevés, pulipleves, megmerülés. Pulipleves, megmerülés. Pulipokka, keringőzés, mélylevesben, balettozás, pulipleves, felolvasás, lefetyelés, lefetyelés, betűpalett, úszóbetűk, úszóhártya, lefetyelés, lefetyelés, megmerülés. Betűnyelés, betűnyelés, betűnyelés. Szózsíradék nem is kevés, szózsíradék nem is kevés. Szólevesek, mondathártya, zsíradékok, fölszívása, szivárványa, szivárványa, szivárványa. Fölszívása, fölszívása, lefetyelés, lefetyelés, nem is kevés. Betű, betű, betűzetlen szólevesek, betűzetlen szólevesek. Hártyásak és fűszeresek. Medúzalé, medúzalé, poli.

betűevés, betűleves öklendezés. Öklendezés. Öklendezés. Öklendezés. Betűzetlen szólevesek, hártyások és fűszeresek. Medúzalé, medúzalé, polipörvény, betűleves, betűevés, betűleves, betűevés, betűleves, öklendezés. Betű, betű, betű. Betű, betű, betű. Betű, betű, betű, leves. Betű, betű, betű. Betű, leves, feloltatás. Feloltódás, lefegyelés. Betű, leves, betű, leves. Elmerülés, elmerülés. Polipokkal, pingpongodás, víz alatti levesevés, felolvasás. Betű, leves, betű, leves. Polipleves, megmerülés. Polipokkal, polipokkal, keringőzés, mélylevesben, balettozás,

Le. Lefetyelés. Lefetyelés. Betű, balett, úszó betű, úszó betű, úszó hártya, lefetyelés. Úszó hártya, lefetyelés. Megmerülés. Megmerülés. Betű. Betű. Betűnyelés. Betűnyelés. Betűnyelés. Szózsíradék, szózsíradék, nem is kevés. Szólevesek, mondathártya, szólevesek, mondathártya, híradékok, fölszívása, fölszívása, szivárványa, szivárványa. Lefetyelés, lefetyelés, nem is kevés. Betű, betű, betűzetlen, betűzetlen, betűzetlen, szólevesek, betűzetlen, szólevesek, hártyások és fűszeresek, fűszeresek, medúzalé, medúzalé, polipörvény, medúzalé, betűleves, betűevés, betűleves, öklendezés, öklendezés, öklendezés, öklendezés.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: A Macsó Rádió.
1: Pont csinálunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!

0: Még!
1: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
2: Igor Stravinsky életútja. A tavaszi áldozat, melynek premierje a zene által megosztott közönség soraiban hatalmas zavargást váltott ki, átalakította a jövendő zeneszerzők ritmus szerkezetről alkotott képét, és egy elképzelt ősi Oroszország pogány szertartásairól alkotott víziója máig elbűvöli hallgatóit.

0: A Macsó Rádiót az italműhely szponzorálja.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kambodzsa, Kamerun, Kanada, a Kanári-szigetek, a Zöldfoki Köztársaság, a Kajmán-szigetek, a Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Chile, Kína, Kolumbia, Costa Rica, Horvátország, Kuba, Ciprus és Csehország nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: Ez itt a Lakmacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Forgószél, film. Alfred Hitchcock a háború idején kezdte a forgatási munkálatokat. Az ötlet, hogy uránt szerepeltessen egy olyan anyagot, amiért harc folyik, merő véletlen volt csupán. Az USA titkos atombomba gyártása miatt az FBI 3 hónapon át megfigyelés alatt tartotta a rendezőt. Az, hogy a McGuffinnak nevezett dramaturgiai fogás az atombomba Hiroshimára és Nagasakira való ledobása miatt 1945-ben új jelentésre tett szert, Hitchcock mágus hírét kelt.
2: Lakmacsun Rádió.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Jódlizás. A jódlizás legegyszerűbb módja. Sokszor szavak nélkül csak magánhangzók torokhangról hirtelen egy másik magánhangzó fejhangra való ugrása, amely általában legkevesebb két teljes hangtávolságra van egymástól. Legkedveltebb hangzópárok az EI és az AU. Sokszor kurjongatáshoz, ujjongáshoz hasonló szavak segítségével történik a jódlizás, mint például holere-i, holara-u, vagy jódele-i, jódala-u. Maga a jódli szó is ezeknek a szavaknak a hangutánzó szava. A jódli dur, dallamvilágú, vidám zene, nagyon ritka a szomorkás,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
4: Ez itt a lakmacsú.
3: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Fajsztoszi korong. Szám szerinti átírás. A oldal. 02-12-13-01-18 24-40-12-29-45-07 29-29-34 02-12-04-40-33 27-45-07-12 27-44-08 02-12-06-18 kérdőjel 31-26-35 02-12-41-19-35 01-41-40-07 02-12-32-23-38 39-11
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun. Valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú.

gong közénk állt. A fekete gong. A fekete gong. Ó, a fekete gong. Fekete gong egy pokoli barlang szájban. Ó, egy barlang szájban. Szirének szemetes szirteken, sötét kontaktus.